kra nyinaa nye po totrobo nso ɔbɔ ɔsoro ne asase no nɛte n'ahengua mu no atokɔ afrɛ nyankopɔn onyame ɔkasa a obi nkasa bie no

0: awura.
1: Oh Jesus, awura de fire to, awura de fire to, awura de fire to. Jesus fire to, na yetumi asrai, na yasrai, Yehowah.